0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz szeptemberben. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és nagyjából 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. Megtisztult a Szabadsághíd. Az őszi hídmosási akció részeként végezte el a munkát az FKF. A dolgozók kézi és gépi erővel, környezetkímélő szerrel mosták a szerkezeti elemeket. Csak néhány órára kellett lezárni az átkelőt. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség szervezésében megválasztották az év családbarát kórházát és magán egészségügyi intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a családbarát egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
1: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak.
0: Leállt a kutatás, nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csak nem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük három magyarnak is. A helyiek mostantól az újjáépítésre koncentrálnak. Megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Az esőt átmenetileg viharos lökések kísérhetik. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton, még előfordulhat helyenként csapadék, majd napközben északnyugat felől. Szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Nyeket. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Adományokat gyűjt a fedél nélküliek számára a Székesfehérvári Kríziskezelő Központ. A tél közelettével elsősorban férfi melegítő nadrágra, edzőcipőre, valamint alsó neműre van szükség. Emellett törölközött pulóvert, farmernadrágot, kabátot, pólót és zoknit is szívesen fogadnak. Írja az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A felajánlásokat minden nap a Kríziskezelő Központban lehet leadni. Új helytörténeti kvíz indult Székesfehérvár természeti értékeiről. A Vörösmarty Mihály Könyvtár az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódva várja a játékos kedvű fehérváriakat. A múlt századi képeslapok és archív fotók segítségével azt is megismerhetik, hogyan változtak a történelmi zöld felületek az évtizedek során. Tájékoztat a város oldala. A kezdeményezés a természeti örökségre, valamint a városi környezet megóvásának fontosságára is felhívja a figyelmet. A kérdéssort október 11-ig lehet kitölteni, a résztvevők virágcsomagot és tollat kapnak ajándékba. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány, valamint a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét. Emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
1: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már egy család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri. Egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
0: A látássérültek emberek mindennapjaiban nyerhettek betekintést a fehérvári diákok. A látássérültek regionális közhasznú egyesülete az Állatok Világnapjához kapcsolódva tartott szemléletformáló foglalkozásokat a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai tagintézményében, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. Mintegy 380 tanuló járta végig a 7 interaktív állomást. Bemutatták a vakvezető és más segítőkutyák feladatait, a brélírás, valamint több speciális eszközt és akadálymentesített játékot. Szimulációs szemüvegben azt is kipróbálhatták, milyen látási nehézségekkel tájékozódni, emellett a helyes segítségnyújtásról is szó esett. A kezdeményezés célja a megértés, az elfogadás és az együttműködés erősítése volt. Párkapcsolati krízis után kínál támogatást egy új fehérvári önsegítő csoport. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda október közepétől csütörtökönként várja azokat, akik szakítást vagy válást követően szeretnék feldolgozni a történteket. A foglalkozások biztonságos, támogató és ítélkezésmentes közösséget kínálnak, ahol sorstársak osztatják meg egymással tapasztalataikat. A találkozók célja az érzelmi terhek enyhítése, az önbizalom erősítése és az újrakezdés megkönnyítése. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 10 szálláshely verseng idén az év turistaház címéért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit, valamint a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. A részletekről Vántakács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
2: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksolhat a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
0: Változik a hazai kommunális KFT ügyfélfogadása. A szennyvíz elszállítását végző céget munkanapokon, meghatározott időszakokban lehet keresni a rendelésekkel kapcsolatban. A lakosságot arra kérik, hogy az ügyintézéskor a megadott telefonszámokat használják. A szennyvíz elszállítása a változás miatt nem módosul. A terepen dolgozó munkatársak továbbra is a megszokott rendszerint végzik feladataikat. Számolt be róla

0: A Kerdony közösségi oldala. A fehérváriak tapasztalataira is számítanak a helyi turizmus jövőjének alakításában. A Turinform Iroda és a Prosperis Alba Kutatóközpont kérdőívet készített, amelyben többek között arra kíváncsiak, mit tartanak a lakók a település legnagyobb idegenforgalmi vonzereinek, továbbá milyen kulturális vagy sporteseményeken vesznek részt. Számolt be róla az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A felmérés Székesfehérvár adottságait és lehetőségeit Esztergommal, Győrrel és Veszprémmel is össze. A beérkező válaszokat a turistabarát fejlesztésekkel kapcsolatos munkában használják fel. A kitöltés körülbelül 10 percet vesz igénybe. Az embere is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysokál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara, valamint több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek. Mondta a rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai, hal és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetője.
1: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgesi, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol, mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysokát több száz kilométert is vándorolhat, viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségekre.
0: Idén utoljára lesz Városrészi Egészségnap Székesfehérváron. A Köfén Művelődési Házban október 17-én ingyenes szűrésekkel várják elsősorban a környéken élőket, számolt be róla az FMC. Ezúttal bőrgyógyász is fogadja a jelentkezőket, emellett állapotfelmérésre és testőszetételvizsgálatra is lehetőség nyílik. Újdonságként mentálhigiénés programa bővül a kínálat, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda pszichológusai a kötődés témájában tartanak kiscsoportos foglalkozást, és egyéni kérdésekre is válaszolnak. Az előzetes bejelentkezéshez kötött szűrésekre október 12-én lehet telefonon időpontot kérni. Látványos szakaszához érkezett az IFJA Bocskai Gábor jégcsarnok felújítása. A székesfehérvári létesítmény rekonstrukciója várhatóan 2027 első felében fejeződik be, így a csapatok a következő szezont már ismét a Raktár utcában kezdhetik. A 3,5 milliárd forint TAO támogatásból zajló beruházás során korszerűsítik az épületet, miközben megőrzik annak jellegzetes elemeit és több mint 2000 fős befogadó képességét. Kisebb jégfelületet, új öltözőket és nagyobb konditermet alakítanak ki. Emellett a szakmai és közösségi terek is átalakulnak, tájékoztat a város oldala. Az ikonikus fülelátó és a jégcsarnok katlan jellege megmarad. A létesítmény a jégkorong, más jeges sportok, valamint a közönség korcsolya mellett utánpótlás válogatottak világbajnoki felkészülésének, illetve utánpótlás világbajnokságnak is otthont adhat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyolfelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg. A nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
3: szép jó reggelt kívánok mindenkinek október 8-án csütörtökön a Koppányok névnapján, Magyarországon pedig a mai a dalszerzők napja, úgyhogy jön is hamarosan Olá Ibolya és az Édes Méreg, előtte még egy amerikai dalszerző hölgy Colby Kelly és a Bubbly, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 4 perc múlva már 7:45, jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M6-oson híd karbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték az autósokat, ahol irányonként egy-egy sáv járható. És érdemes ma is hamarabb elindulni egy picit, ha az M7-esen méghozzá Érd térségében vezet az utunk a főváros felé, ugyanis az új terelés miatt a 18-as érdi csomópont és az M0-ás között a háromból a legbelső sávot lezárt. A terelés elején időben lassítani kell, és figyelmesen váltsunk sávot. A korlátozás főleg a reggeli csúcsban okozhat számottevő lassulást, torlódást. Jó utat kívánok! Sophie Alice Baxterrel a következő percekben Murder on the Dance Floor.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nap első fele még az indián nyár jegyében telik, de délutántól északnyugat felől jön a front, záporokkal, zivatarokkal. Erről és a következő napok időjárásáról részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Addig is még meleg van itt bent. Hot in here, Nelly folytatja a fél hét után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. Önsegítő csoport indul párkapcsolati krízis után. Változik a szennyvízszállítás a Velencei tó térségében. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány, valamint a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét. Emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
2: Amikor megalapult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már egy család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri. Egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
1: Párkapcsolati krízis után kínál támogatást egy új fehérvári önsegítő csoport. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda október közepétől csütörtökönként várja azokat, akik szakítást vagy válást követően szeretnék feldolgozni a történteket, tájékoztat a város oldala. A foglalkozások biztonságos támogató és ítélkezésmentes közösséget kínálnak, ahol sorstársak osztatják meg egymással tapasztalataikat. A találkozók célja az érzelmi terhek enyhítése, az önbizalom erősítése és az újrakezdés megkönnyítése. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Változik a hazai kommunális KFT ügyfélfogadása. A szennyvíz elszállítását végző céget munkanapokon, meghatározott időszakokban lehet keresni a rendelésekkel kapcsolatban. A lakosságot arra kérik, hogy az ügyintézéskor a megadott telefonszámokat használják. A szennyvíz elszállítása a változás miatt nem módosul. A terepen dolgozó munkatársak továbbra is a megszokott rendszerint végzik feladataikat. Számolt be róla Kárdony közösségi oldala. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg. A nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A csütörtök első fele még nyárias lesz, aztán délután, késő estétől északnyugat felől egyre több felhő jelenik meg az égen, és jönnek záporok, lehetnek zivatarok. Ma még 22-27 fok között lesz a maximum, holnap viszont már csak 15-22 fokot mérhetünk. Folytatjuk a Madison Avenue-vel, jön a Who the Hell Are You a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 7 óra pillanatokon belül, úgyhogy itt az ideje a legfrissebb híreknek is. A következő órában pedig hozom majd a Savage Garden-t. És jön Bye Alexis. És jöhet a közlekedési info is, ha van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Holfesztivál Siófokon, október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
3: Őszi szünet, irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
4: Akció van!
5: Igen, jól hallottad, az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron, a Széchenyi út 116 szám alatt.
6: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
8: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
9: Ne fűsd az utcát! Szigetelj termomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocell.hu.
10: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbőrze.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
11: Játékos kvíz mutatja be Fehérvár zöld értékeit. A helyiek véleményét kérik a turizmus fejlesztéséhez. 10 szálláshely verseng az év turistaháza címért. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Új helytörténeti kvíz indult Székesfehérvár természetesen.

0: alakításában. A Turinform Iroda és a Prosperis Alba Kutatóközpont kérdőívet készített, amelyben többek között arra kíváncsiak, mit tartanak a lakók a település legnagyobb idegenforgalmi vonzereinek, továbbá milyen kulturális vagy sporteseményeken vesznek részt. Számolt be róla az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A felmérés Székesfehérvár adottságait és lehetőségeit Esztergommal, Győrrel és Veszprémmel is összeveti. A beérkező válaszokat a turista barát fejlesztésekkel kapcsolatos munkában használják fel. A kitöltés körülbelül 10 percet vesz igénybe. 10 szálláshely versenk idén az év turistaház címéért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit, valamint a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. A részletekről Vántakács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
1: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki soha a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
0: Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg. A nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ott vagyunk már, mondta a Szamár a Shrekben. Tehát, hogyha az ember dugóba keveredik, akkor ezt sokszor meg kell hallgatni. Ha valahol torlódás, nagy isten, baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, nem véletlenül idéztem a Shrekből, a mese egyik betét dalával, a Counting Crows felvételével indul az óra, Accidentally in Love.
2: Best FM.

0: SZFM a legjobb zenék. Figyelem, autósok!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Röszke felé az M0-ás csomópont és Úcsa között, azaz a 21-es és 30-as kilométer között lezárták a belső sávot egy újabb terelés kiépítésének előkészületei miatt. Napközben a 22-es és 30-as kilométer között aszfaltoznak, emiatt 8 órától a késő esti órákig mindkét irányban váltakozó sávzárás mellett dolgoznak. Tart a munka az M3-ason is, ahol átépítették a terelést Gyöngyös térségében. A 65-ös és 72-es kilométer között a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik. Napközben, de főleg a reggeli csúcsban lassabb haladásra kell készülni ott is. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék a nap első fele még a Vénasszonyoké, a második fele pedig az igazi őszi. Jön északnyugat felől a hidegfront, eső, zápor, hevesebb zivatar is lehet. Részletek a hírek végén rögtön 7:30, a hírek után Robbie Williams énekel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Adományokkal készülnek a térre a Krízis-kezelő Központban. Szemléletformáló programot tartottak fehérvári diákoknak. Emberre is veszélyes parazitákat vizsgálnak. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Adományokat gyűjt a fedél nélküliek számára a Székesfehérvári Kríziskezelő Központ. A tél közelettével elsősorban férfi melegítő nadrágra, edzőcipőre, valamint alsóneműre van szükség. Emellett törölközött pulóvert, farmernadrágot, kabátot, pólót és zoknit is szívesen fogadnak. Írja az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A felajánlásokat minden nap a Kríziskezelő Központban lehet leadni. A látássérült emberek mindennapjaiban nyerhetek betekintést a fehérvári diákok. A látássérültek regionális közhasznú egyesülete az Állatok Világnapjához kapcsolódva tartott szemléletformáló foglalkozásokat a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai tagintézményében, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. Mintegy 380 tanuló járta végig a 7 interaktív állomást. Bemutatták a vakvezető és más segítőkutyák feladatait, a brélírás, valamint több speciális eszközt és akadálymentesített játékot. Szimulációs szemüvegben azt is kipróbálhatták, milyen látási nehézségekkel tájékozódni, emellett a helyes segítségnyújtásról is szó esett. A kezdeményezés célja a megértés, az elfogadás és az együttműködés erősítése volt. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysokál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara, valamint több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek. Mondta a rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai, hal és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetője.
2: Két parazitacsoportot is. Az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb hősoros parazita, és egy fonálférge, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol, mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több 100 kilométert is vándorolhat, viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségekre.
1: Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg. A nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 8-án csütörtökön, sok boldogságot a koppányoknak és a szülinaposoknak is. 87 éve ezen a napon született Bergendi István, Liszt Ferenc díjas zenész, zeneszerző, többek között a Süsű zenét is neki köszönhetjük.
1: Én vagyok a híres egyfejű.
0: 1949-ben ezen a napon született Sigourney Weaver, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint az Alien sorozat, a Szellemírtók 1-2, vagy az Avatar. október 8 megszületett Robert Cool Bell, amerikai basszusgitáros dalszerző, a Cool and the Gang alapítója és vezetője. 1970-ben ezen a napon született az Oscar-díjas amerikai színész Matt Damon, olyan filmek sztárja, mint a Good Will Hunting, a Ryan közlegény megmentése, a Mentő expedíció, legutóbb pedig Christopher Nolan Odüsszeiájában láthattuk. 1985-ben a mai napon született Bruno Mars, Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző. És 1993. október 8 megszületett Palvin Barbara, a világ egyik legszebb, leghíresebb és legsikeresebb modellje, a Victoria's Secret egykori angyala.
2: Hello Barbie, te vagy az a Palvin?
0: Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem is emlékszem most már tényleg, hogy legutóbb mikor esett normálisan az eső, de ha minden igaz, ma eső mossa a tájat.
2: Most fehérre, a szívem.
1: És Most fehérre című dalával Rúzsa Magdi is jön majd 8 után, akár csak a Spice Girls. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
5: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbörzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbörze.hu oldalon.
6: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
7: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami, jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
8: Őszi szünet, irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
9: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. Önsegítő csoport indul párkapcsolati krízis után. Változik a szennyvízszállítás a Velencei tó térségében. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány, valamint a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismert el

0: megdolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért már két család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri, egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
1: Párkapcsolati krízis után kínál támogatást egy új fehérvári önsegítő csoport. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda október közepétől csütörtökönként várja azokat, akik szakítást vagy válást követően szeretnénk feldolgozni a történteket, tájékoztat a város oldala. A foglalkozások biztonságos támogató és ítélkezésmentes közösséget kínálnak, ahol sorstársak osztatják meg egymással tapasztalataikat. A találkozók célja az érzelmi terhek enyhítése, az önbizalom erősítése és az újrakezdés megkönnyítése. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Változik a hazai kommunális KFT ügyfélfogadása. A szennyvíz elszállítását végző céget munkanapokon, meghatározott időszakokban lehet keresni a rendelésekkel kapcsolatban. A lakosságot arra kérik, hogy az ügyintézéskor a megadott telefonszámokat használják. A szennyvíz elszállítása a változás miatt nem módosul. A terepen dolgozó munkatársak továbbra is a megszokott rendszerint végzik feladataikat. Számolt be róla Kárdony közösségi oldala. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg. A nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Állatok és növények a folytatásban a Polipok világnapján a Flower Power indítja az órát. You won't forget about me. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok. Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Sok boldogságot kívánok a névnapos koppányoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is.
2: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön a határ felé Röszke előtt a 170-es kilométernél egy autóbusz átszakította a belső szalagkorlátot, és a Budapest felé tartó belső sávban állt meg. Mindkét irányban egy-egy sáv járható, a műszaki mentés sokáig elhúzódhat, így torlódásra, lassabb haladásra kell készülni azon a szakaszon. Jó utat, 50 Cent-tel robogunk tovább, P.I.M.P. a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Október 8-án csütörtökön véget ér a vénasszonyok nyara. Délután jön a hidegfront lehűléssel, záporokkal, zivatarokkal, széllel. De addig még... Mindjárt 8:30, jó reggelt, a friss hírek után a Negrokán, Dalaszol teljes egészében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Játékos kvíz mutatja be Fehérvár zöld értékeit. A helyiek véleményét kérik a turizmus fejlesztéséhez. 10 szálláshely verseng az év turistaháza címért. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Új helytörténeti kvíz indult Székesfehérvár természeti értékeiről. A Vörösmarty Mihály könyvtár az országos könyvtári napokhoz kapcsolódva várja a játékos kedvű fehérváriakat. A múlt századi képeslapok és archív fotók segítségével azt is megismerhetik, hogyan változtak a történelmi zöld felületek az évtizedek során. Tájékoztatta a város oldala. A kezdeményezés a természeti örökségre, valamint a városi környezet megóvásának fontosságára is felhívja a figyelmet. A kérdéssort október 11-ig lehet kitölteni, a résztvevők virágcsomagot és tollat kapnak ajándékba. A fehérváriak tapasztalataira is számítanak a helyi turizmus jövőjének alakításában. A Turinform Iroda és a Prosperis Alba Kutatóközpont kérdőívet készített, amelyben többek között arra kíváncsiak, mit tartanak a lakók a település legnagyobb idegenforgalmi vonzerejének, továbbá milyen kulturális vagy sporteseményeken vesznek részt. Számolt be róla az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A felmérés Székesfehérvár adottságait és lehetőségeit Esztergommal, Győrrel és Veszprémmel is össze. A beérkező válaszokat a turistabarát fejlesztésekkel kapcsolatos munkában használják fel. A kitöltés körülbelül 10 percet vesz igénybe. 10 szálláshely verseng idén az év turistaház címéért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit, valamint a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. A részletekről Vántakács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
2: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki soha a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
1: Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg, a nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jön Joe Bacho 1999-es dala, a Funky Groove, és jön a hideg front, reggel még sok napsütéssel indul a nap, de délelőtt már délnyugat felől megjelennek a felhők, a maximum még 25 fok körül alakul, estétől várható több felhő, esővel, záporral, zivatarral.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után jön majd az egyébként napjainkban is aktív és Amerikában turnézó Spin Doctors. És énekel nekünk Zséda is. Hívható SMS Viber, ha közben dugó baleset lenne valahol. 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
3: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
4: Fesztivál Siófokon. Október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berecki Zoltán, Kovalszki meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
5: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári Jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
6: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
8: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
9: Akció van!
10: Igen, jól hallottad, az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesz. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
11: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
12: Adományokkal készülnek a térre a kríziskezelő központban. Szemléletformáló programot tartottak fehérvári diákoknak. Emberre is veszélyes parazitákat vizsgálnak. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Adományokat gyűjt a fedél nélküliek számára a Székesfehérvári Kríziskezelő Központ. A tél közelettével elsősorban férfi melegítő nadrágra, edzőcipőre, valamint alsóneműre van szükség. Emellett törölközött pulóvert, farmernadrágot, kabátot, pólót és zoknit is szívesen fogadnak. Írja az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A felajánlásokat minden nap a Kríziskezelő Központban lehet leadni. A letesérült emberek mindennapjaiban nyerhetek betekintést a fehérvári diákok. A Letesérültek Regionális Közhasznú Egyesülete az Állatok Világnapjához kapcsolódva tartott szemléletformáló foglalkozásokat a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai tagintézményében, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. Mintegy 380 tanuló járta végig a 7 interaktív állomást. Bemutatták a vakvezető és más segítőkutyák feladatait, a brélírást, valamint több speciális eszközt és akadálymentesített játékot.

0: Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai, hal- és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetője.
1: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5-tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférge, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol, mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több 100 kilométert is vándorolhat, viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségekre.
0: Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg. A nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok, 5 perccel múlt 9, október 8, csütörtök, koppány napja. Itt a fővárosban már is felhősebb, szomorkásabb a hangulat, érkezik tehát a front, aki emiatt lógatná az orrát, ne tegye, még 236 nap, és újra itt a nyár. Róma sem egy nap alatt épült fel, a címe a Morcsi dalának magyarul, Rome wasn't built in a day, ezzel indul az óra. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, Maxim Levente vagyok.

0: Jazz FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Korábban az M5-ösön a határ felé Röszke előtt a 171-es kilométernél egy autóbusz átszakította a belső szalagkorlátot és a Budapest felé tartó belső sávban állt meg. A határ felé vezető oldalon csak a belső, Budapest felé pedig csak a külső sáv járható, Röszke felé 3-4 kilométeres a torlódás. Az M3-ason bontják a terelést Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Egy sávot lezártak, a torlódás több mint 3 kilométer ott is. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Games, changes and fears.

Best FM, a legjobb zenék. Nem érdekel, mit gondolnak rólam az emberek. Soha nem érdekelt, és ezután sem fog. Az élet túl rövid ahhoz, hogy ilyen hülyeségeken aggódjak. Nyilatkozta Amy Winehouse, és sajnos neki tényleg túl rövidre sikerült. Már 15 éve nincs velünk, és 30 éve jelent meg Back to Black című nagy sikerű albuma. A megjelenés jubilama alkalmából pedig egykori zenekara pár nap múlva ünnepi koncertet tart Londonban. Sajnos Amy Winehouse nélkül. Tears Dry on Their Own a Besten.

Jazz FM a legjobb zenék. Keleten még süt a nap, de az ország nyugati felére és ide a fővárosba is megérkeztek a fátyol és gomoly felhők. Estétől pedig jön a front vastagabb felhőkkel, élénk széllel, esővel, záporral, akár zivatarral. A front érkezéséig még marad a 25 fok körüli maximum, holnap már a 20 foknak is örülhetünk. Közben jön egy dalban a 90-es és 2000-es évek két nem akármilyen ikonja, és sajnos egyikük sincs már köztünk. Whitney Houston, George Michael, If I Told You That a Best FM-en. I'm

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Alkohol helyett alkohol problémáit öntötte dalba Ed Sheeran, ez lesz a Bad Habits. Bad Habits lead to és hozom a Unikot is. Rögtön 10 óra friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. Önsegítő csoport indul párkapcsolati krízis után. Változik a szennyvízszállítás a Velencei tó térségében. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány, valamint a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét. Emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
2: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már egy család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri. Egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben családbarátságot.
1: Párkapcsolati krízis után kínál támogatást egy új fehérvári önsegítő csoport. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda október közepétől csütörtökönként várja azokat, akik szakítást vagy válást követően szeretnének.

0: Érkezéskor a megadott telefonszámokat használják. A szennyvíz elszállítása a változás miatt nem módosul. A terepen dolgozó munkatársak továbbra is a megszokott rendszerint végzik feladataikat. Számolt be róla Kárdony közösségi oldala. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg, a nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élükön az amerikai Ájájó dalával, melyben Nadia Ali énekhangját halljuk, a címe Rapture, de érkeznek a 90-es és 2000-es évek ikonikus figurái, köztük Britney Spears, Will Smith vagy Ne-Yo, és jöhet a közlekedési információ is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Október 8, csütörtök, koppányok, szülinaposok, sok boldogságot, Max Levente vagyok.
1: Best

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. Már-már kötelező, hogyha a Will Smith szerepel egy filmben, abban a filmben legyen egy olyan betétdal, amit ő ad elő, és aztán a rádiók is játsszák. Ez a helyzet a Wild Wild West kapcsán is. Egyébként, ha nem jut volna össze a zenei vagy a színészi karrier, lehet, hogy az NBA-ben láttuk volna viszont, mivel tehetséges kosárlabdában, ráadásul 13 évesen már 190 centi magas volt. Felnőttként aztán azzal viccelődött, hogy egészen addig hitte magát magasnak, amíg nem találkozott a 216 centis Shaquille O'Neal-lel.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: We out.
1: Best FM, a legjobb zenék, friss hírek az utakról. Az M1-esen Bicskétől Győr felé a 41-es kilométernél egy defektes kamion áll a külső sávon. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb a haladás, közel 2-3 kilométeres a dugó. Budapest felé Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassabb a haladás. És tart a helyszínelés az M5-ösön Röszke felé, ahol még reggel baleset történt Szeged és a határátkelő között. A határ felé lezárták a külső sávot, a Budapest felé vezető oldalon a belső sávban zárva. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában tartunk majd egy kis digitális detoxot Lisa Stansfield-el. Jön majd az igazi dolog, The Real Thing, és itt lesz Caramel is.

0: Ha a dugó, baleset van, a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re várom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Tartarazzia az utakon, a mobilozókra koncentrálnak a rendőrök. Közeleg a kék túrázás napja. Ma többfelé már jól jöhet egy esernyő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egészségtelen a levegő az ország több pontján. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ez a helyzet Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is. Jó néhány városban kifogásolt a levegő minősége. Egyebek mellett Budapesten, Százhalombattán, Esztergomban, Kecskeméten, Szegeden, Debrecenben vagy Miskolcon is. A Hungaromet előrejelzése szerint egyébként ma nagy területen megélénkül a déli szél, ez javíthat a helyzeten. Az időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Javában zajlik a razzia az utakon. A héten a vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség egy összeurópai akció keretében. A járőrök nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyelik, azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákra előre regisztrálni kell, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
2: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes körülbelül 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: Szálloda gyulladt ki éjjel egy szerbiai síközpontban. A tűzoltóknak reggelig sem sikerült megfékezniük a lángokat. A hotelt éppen felújították, már majdnem végeztek a munkával. Sérültekről nem érkezett hír. Azt még nem tudni, mi okozta a tüzet. Nyugat felől sok felhő érkezik, záporok, zivatarok is jöhetnek, keleten viszont még kitarthat a napsütés. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 23.

0: óráját méghozzá igencsak pozitívan, energikusan. Szóval már is az It's a Beautiful Day hozzá csatlakozik nem sokára a Madison Avenue, a Depeche Mode, Horváth Tamás és az East 17 is. 5 perc elmúlt 11, hello, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Jazz FM, a legjobb zenék, minden rendben van, és minden rendben lesz. Minden rendben volt 93-ban is, akkor jelent meg az East 17, It's Alright című dala. Ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei között egy kis emlékeztető. Night Shift ma is 6-kor a házigazdával, White Boy-jal, 7-től pedig DJ Miller hozza az ezredforduló legnagyobb dance himnuszait mixben.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hír, kiépült az új terelés az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópont között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja, Röszke felé pedig a leálló és a külső sáv járható. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megtenni, így maradjon a saját oldalán a külsőben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gyors helycsere a stúdióban, Shakira dalát már Majoros Rita indítja. Jó étvágyat és kitartást kívánok a borúsabb őszi időhöz. Maxim Levente vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Megvan az év tájháza. Bányászok rekedtek a föld alatt Koszovóban. Rossz a levegő az ország több térségében, de a szél segíthet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Szombaton és vasárnap egyebek mellett javítják majd a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit, rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Az ezzel kapcsolatos változásokat megtalálják a MÁV Inform oldalán. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. Az idei címre egyébként 3 pályázat érkezett, mondta el rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: A kiskunmajsai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Dráveczki Kúria és a Szalacsi Zsellérház és pincéi, ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
1: Áramszünet miatt 63 bányász rekedt a föld alatt este Koszovóban. Egy bányakomplexumban kiégett egy trafóállomás, az elektromos hálózat hibája miatt a felvonók sem működtek. A vájárok mintegy 8 órán keresztül nem tudták elhagyni a bányát, végül reggelre sikerült őket a felszínre hozni. Egészségtelen a levegő az ország több pontján. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ez a helyzet Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is. Jó néhány városban kifogásolt a levegő minősége, egyebek mellett Budapesten, Kecskeméten, Szegeden, Debrecenben vagy Miskolcon is. A részleteket megtalálják a központ weboldalán. A Hungaromet előrejelzése szerint egyébként ma nagy területen megélénkül a déli szél, ez javíthat a helyzeten. Jönnek is a részletek az időjárásról. Egyre több felé lepik el felhők az eget, keleten még süthet a nap, másutt akár zápor, zivatar is kialakulhat, ezt akár jégeső is kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, 18-23 fok valószínű. Szombaton megint jól jöhet az esernyő, a legtöbb napsütés északra, északkeletre jut.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, és persze jó étvágyat azoknak, akik éppen ebéd közben hallgatják a Best FM-et. Hozom a legjobb zenéket egész délután, úgyhogy töltsük együtt a következő néhány órát. Jön a Keen, itt lesz Edwin Collins is, a Kowalski meg a Vega, most pedig Marc Anthonyval indul az óra.
0: Best FM.

A Stefan a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, egy picit ősziesebb délután ez a tegnapinál, azért még itt-ott előbukkan a nap, egy picit már azért több a felhő, picit hűvösebb van, szóval jön most már úgy tűnik az igazi ősz, és a hétvégén az eső is megérkezik, bár mára is mondanak egy-két helyre minimális esőt, úgyhogy én azért egy esernyőt bedobtam a táskámba. Végre sikerült beszereznem egy olyat, tudják azt az összecsukhatót, amit mindig csak minden egyik táskámból a másikba bedobok, és mindig nálam van. Hát ezt tudom ajánlani. Na meg persze a legjobb zenéket a mai délutánra, hát ennélkül aztán nem megyünk sehová. Jerry Hellivel és a Michi Colatino hozza vissza egy picit a nyarat, de itt lesz majd a Daft Punk is, jön a Biebers, most pedig Donna Luisszal megyünk tovább. I love you always forever itt a Best FM-en, hamarosan mindenféle információval jelentkezem.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek. Ma is ott leszek önökkel az utakon, szóval, hogyha van közlekedési információjuk, bátran küldjék el. Sőt, nagyon köszönöm, 0620 55 55 155 a számunk, illetve fel is lehet hívni ezen a számon, én pedig a Facebookot és az Instagramot is figyelem, szóval, ha ott egyszerűbb vagy könnyebb megírni, azt is köszönöm. Az M1-es autópályán Budapest felé Komárom és Tatabánya csomópont között, valamint a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon is igen erős a forgalom, elég telítettek a sávok, erről számoltak be a hallgatók, lassabb haladásra és torlódásra kell számítani. Az M5-ösön Budapest felé pedig az M44-es autóút csomópontjánál folyik a munka, lezárták a külső sávot, a 72-es kilométernél pedig az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már legalább 3 kilométeres a feltorlódott kocsisor. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra és az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenít és tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Right about now, the funk soul.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pannától kaptam egy üzenetet, hogy egy picit szomorkodik az ősz miatt, mert hogy ez volt, az elmúlt nyár volt élete legjobb nyara, férjhez ment, csodálatos volt, voltak nászúton, szóval egyszerűen nagyon jól érezte magát, úgyhogy ő még kérné vissza egy kicsit a nyári emlékeket, élményeket, vagy csak úgy egyszerűen a nyarat. Úgyhogy hozok neked a következő órában egy igazán jó kis nyári slágert, hogy egy kicsit könnyebb legyen ezt az őszt viselni. Jön majd a Summertime és a C-Block. Itt lesz majd a Hooligans is és az eljátszott gyémánt.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel. Sztrájk béníthatja meg a repteret Brüsszelben. Itthon többfelé esőre is készülni kell. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, a keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek belőle, akik 1997, azaz a gyermekvédelmi törvény életbelépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia elmondta, az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Közben nyilvánossá tették a jelentést az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a jelentés nyomán konkrét változásokat vezetnek be. Az új jelzési rendszerben a panaszok nem jutnak majd vissza az intézményvezetőhöz, és névtelenül is lehet jelezni. Előre be nem jelentett ellenőrzéseket is tartanak, súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a független vizsgálat. Megbénulhat holnap a brüsszeli reptér. A Zaventemen dolgozó földi kiszolgálók egy része ugyanis sztrájkba kezd. A Brussels Airlines emiatt az odaérkező vagy onnan induló járatai mintegy 40%-át törli. Valószínűleg más légitársaságok is erre kényszerülnek majd. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályvezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan jelentkeznek.
1: Nyugat felől sok felhő érkezik, záporok, zivatarok is jöhetnek, keleten viszont még kitarthat a napsütés. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Késő estére 12-20 fokig hűl le a levegő. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég. Ott akár eshet is. Általában 18-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Délután 1 óra múlt 5 perccel, én Majoros Réte vagyok. Velem tartanak ebben az órában? Remélem, hogy igen, mert ha jól akarják érezni magukat, és egy kicsit nosztalgiázni szeretnének a 90-es, 2000-es években, akkor a legjobb helyen járnak. Jön a Simply Red és a Fairground, így pedig Gwen Stefanival indítja az órát. Jön a Rich Girl, legyen szép a napjuk!
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. Már úton vagyok, vagy éppen nagyon finom lett a vacsora, vagy jaj, csak most láttam az üzeneted. Hát ezek mind azok a mondatok, szerintem, amiket már mind elmondtunk kegyes hazugság gyanánt. Hát vannak olyan hazugságok, mondjuk így, vagy füllentések, hát szerintem a kettő között is van különbség, amiket igazából szinte észre sem veszünk, és néha már természetesen kimondunk. Na de, a nap kérdése az, milyen apró hazugságokat használunk rendszeresen, vagy akár nevezzük füllentéseknek, és melyek azok, amik hát még esetleg beleférnek tényleg ezekbe a mindennapokba. Hogy például, ha van egy vacsora, amit a kedvesünk készített nekünk, és egyáltalán nem ízlik, akkor elmondjuk, hogy egyébként nekünk ez nem ízlik, vagy igenis azt mondjuk, hogy hú, hát ez isteni. Mert ha azt mondjuk, akkor fennáll a veszélye, hogy legközelebb is elkészíti, és akkor sem fog ízleni. Szóval mikor van, vagy mi az a határ, amikor elmondjuk, mik azok az apró hazugságok, amiket tényleg egyszerűen már hétköznapinak veszünk. Szóval ezekre a hétköznapi hazugságokra, füllentésekre vagyok kíváncsi. Jöhetnek szituációk is, sztorik is, mindenre vevő vagyok ma délután. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. A téma a mindennapi hazugságok, a kérdés pedig, hogy mik azok az apró hazugságok, füllentések, amiket azért rendszeresen mi is használunk. Na, várom a válaszokat és a sztorikat, a Simply Red dalát pedig a folytatásban hozom, itt a Fairground, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Betitől kaptam egy információt Budapestről, hogy a Döbrentei téren baleset történt, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, illetve egy névtelen hallgatónk írt, hogy a Könyves-Kálmán körúton is, az Üllői úti kereszteződésnél is baleset történt, úgyhogy ott is fennakadásra kell számítani. 0620-55-55-155, ha valakinek van még információja, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Baleset történt a 61-es főúton is, Tamási és Nagykónyi között a 63-as kilométernél, a félpályás lezárás váltakozó irányú a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé pedig az M44-es autó csomópontjánál folyik a munka, lezárták a külső sávot, a 72-es kilométernél egy sávra szűkülő pályaszakaszon most már legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155 még egyszer a számunk, ha bárkinek útinfója van, köszönöm, ha jelentkezik. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelések.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután 2 óra lesz, jöhet a délutáni kávé, és a következő órában is a legjobb zenék, mint a Fugees és a Ready or Not. Vagy éppen a Szóhív és Szakács Gergő dala a Minden tévedésem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Nyilvános a jelentés a bicskei gyermekotthonban történtekről, ismét késelés volt egy iskolában Lengyelországban. Holnap már hűvösebb lehet az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvános a jelentés az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről. Gyurkó Szilvia államtitkár ennek kapcsán azt mondta, az igazgatónak sokkal több áldozata lehetett, mint amennyiről a hatóság és a nyilvánosság tudott. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a jelentés hatására változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben. Bevezetik például az anonim jelzést, és külön eljárást dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására. A súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben kötelező lesz a független külső vizsgálat. A Fidesz figyelemelterelésnek tartja a gyermekvédelmi jelentést. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat, mondta rádiónknak Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
2: A Kék Túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: Újabb késelés volt Lengyelországban. Ezúttal egy Varsóhoz közeli iskolában történt támadás. Egy 15 éves fiú 3 embert megsebesített, egyiküket, a gondnokot halálosan. A tettest az igazgatónak sikerült megfékeznie, a rendőrök később a fiút őrizetbe vették. Tegnap egy lengyelországi szakközépiskolában történt késelés, 10 megsebesültek, köztük az elkövető, az iskola egyik 19 éves diákja is. Design napokat rendeznek Szegeden. Szombattól a divat, a gasztronómia, az építészet területén a térségben dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját mutatják be az érdeklődőknek. Lesznek tematikus séták, beszélgetések, divatbemutatók, kiállítások és gasztrosó is. Egyre több felé lepik el felhők az eget, keleten még süthet a nap, másutt akár zápor, zivatar is kialakulhat, ezt akár jégeső is kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, 18-23 fok valószínű. Szombaton megint jól jöhet az esernyő, a legtöbb napsütés északra, északkeletre jut.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Na, én lefőztem a délutáni dupla presszót, úgyhogy így 2 óra után vagy ezt ajánlom önöknek, vagy tudják, mint inkább a nagy lendületű isteni slágereket itt a Best FM-en. Szóval jöjjön mondjuk Sherry O'Cole és a Fight for This Love, de itt lesz majd a Best Summer Mucho is a Gágyótól. Yves Larock pedig, hát nagy lendülettel nyit Rise Up, legyen szép a napja.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy mik azok az apró hazugságok, füllentések, amiket rendszeresen, hát mondjuk úgy, hogy ellövünk, és akár mondjuk bele is férhetnek a mindennapokba. Azt írja Kata, a klasszikus. Már mindjárt indulok, miközben még a hajamat szárítom. Szerintem ez nem hazugság, egyszerűen optimizmus. Van benne valami. Azt írja Peti, én azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy mindjárt ott vagyunk, amikor még legalább fél óra van hátra, különben megőrül a hátsó ülés. Zsófi is írt. Persze, láttam az üzeneted, láttam is, 3 napja, csak akkor nem volt kedvem válaszolni, most meg már el is felejtettem. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mondjuk ez az utóbbi, ez a persze láttam az üzeneted, át az a baj, hogy én is csináltam már, és annyira lejön, hogy nem is akartam válaszolni, mert hogy azért az, hogy 3 napig nem nézem meg a telefonomat, hát azért az elég ritka, sőt, talán sosincs, úgyhogy hát eléggé lejövős. Na de nyugodtan beszéljük meg ezt is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek, akár a vélemények, tapasztalatok, vagy lehet, hogy mondjuk pont ez a cél, hogy megtudja, hogy nem is akartam válaszolni. Na jó, nem ezen az úton megyünk tovább, hanem a következőn, mert a Cheryl Cole-t ígértem itt az óra elején. Nagy lendülettel. Jön mindjárt a Fight for This Love. Előtte Whitney Houston dalát hallgatjuk meg Step by Step a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Király Viktor szólója után jönnek a legfrissebb infók az M1-esről. Budapest felé Komárom és Tatabánya csomópont között, valamint a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon erős a forgalom, telítettek a sávok. Lassulás van, torlódás, ezt írták a hallgatóink. Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán az M44-es autó csomópontjánál munka folyik, úgyhogy lezárták a külső sávot. A 72-es kilométernél egy sávra szűkül a pályaszakasz, hát itt is legalább 3 kilométeres torlódás van, hogy erre készüljenek. A 81-es főúton Kisbér és Vértesketthely, a 43-as és a 44-es kilométerek között burkolat felújítás miatt a félútpályát itt lezárták. Jelzőrök irányítják a forgalmat, mindkét irányban torlódásra, hosszabb menetidőre kell számítani. A 61-esen pedig baleset történt, Tamási és Nagykónyi között, korábban a 63-as kilométernél félpályás lezárás és váltakozó irányú forgalom van. 0620 55 55 155, ez az SMS Viber és hívható telefonszámunk, ide várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az úton dolgozókra is, jó utat mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Thank you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbörzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbörze.hu oldalon.
2: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben, kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Játékos kvíz mutatja be Fehérvár zöld értékeit. A helyiek véleményét kérik a turizmus fejlesztéséhez. 10 szálláshely verseng az év turistaháza címért. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Új helytörténeti kvíz indult Székesfehérvár természeti értékeiről. A Vörösmarty Mihály könyvtár az országos könyvtári napokhoz kapcsolódva várja a játékos kedvű fehérváriakat. A múlt századi képeslapok és archív fotók segítségével azt is megismerhetik, hogyan változtak a történelmi zöld felületek az évtizedek során. Tájékoztat a város oldala. A kezdeményezés a természeti örökségre, valamint a városi környezet megóvásának fontosságára is felhívja a figyelmet. A kérdéssort október 11-ig lehet kitölteni, a résztvevők virágcsomagot és tollat kapnak ajándékba. A fehérváriak tapasztalataira is számítanak a helyi turizmus jövőjének alakításában. A Turinform Iroda és a Prosperis Alba Kutatóközpont kérdőívet készített, amelyben többek között arra kíváncsiak, mit tartanak a lakók a település legnagyobb idegenforgalmi vonzereinek, továbbá milyen kulturális vagy sporteseményeken vesznek részt. Számolt be róla az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A felmérés Székesfehérvár adottságait és lehetőségeit Esztergommal, Győrrel és Veszprémmel is össze. A beérkező válaszokat a turistabarát fejlesztésekkel kapcsolatos munkában használják fel. A kitöltés körülbelül 10 percet vesz igénybe. 10 szálláshely verseng idén az év turistaház címéért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit, valamint a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. A részletekről Vántakács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
7: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki soha a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
6: Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg. A nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Szép napot mindenkinek! Ez még mindig a Benz délután, ezúttal velem Bénémet Diával elhagytuk a 3 órát, én pedig kísérek mindenkit a legjobb zenékkel. Október 8-a van, úgyhogy ma a koppányokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, hogyha még nem tettük, akkor itt az ideje. Én pedig már indítom is az órát Száfri Duóval.
5: 101.8 és 90,4 Best FM.

Beszéltem a legjobb zenék, egy gyönyörűen berendezett lakás még nem feltétlenül érződik otthonosnak, lehet tökéletes a színpaletta, divatosak a bútorok és gondosan összeválogatott minden egyes dekoráció, az összhatás mégis maradhat kis és steril. Az igazán szerethető otthonokban ugyanis van valami más is, egy apró plusz, amitől nem egy lakberendezési katalógusban, hanem valóban valaki otthonában érezzük magunkat. Ugye a lakberendezésben sokáig úgy tűnhet, hogy a harmonikus haszon legfontosabb alakja, megfelelő színpaletta, kétségtelen, hogy a színeknek óriási szerepük van abban, hogy milyen hangulatot áraszt egy helyiség, de önmagukban még nem feltétlenül teremtenek meg hit atmoszférát. Gondoljunk csak egy tökéletesen berendezett bézs nappalira. Gyönyörű lehet, mégis könnyen előfordulhat, hogy valami hiányzik belőle. Egy másik első ránézésre kevésbé tökéletes szoba, viszont azonnal hívogatóbbnak tűnik. Ennek oka gyakran nem a bútorokban vagy a falak árnyalatában keresendő, hanem abban, ahogyan az egyes részletek érzéki élményt adnak. A puhaság, a rétegzettség, a különböző anyagok találkozása mind hozzájárulnak ahhoz, a szakértők szerint, hogy egy tér ne csak szép, hanem kellemesen lakható is legyen. Ugye bizony a textilekről van szó, talán nem is gondolnánk, hogy mennyire sokat számítanak a függönyök, a szőnyegek, a párnák, a takarók és egyéb textiliák, pedig ezek képesek igazán felöltöztetni egy helyiséget. A kemény felületek, például a fa, az üveg, a fém vagy a kő, önmagukban kissé rideg hatást kelthetnek, a textilek ezzel szemben lágyítják a teret, megtörik a merev vonalakat, és vizuálisan is melegebbé teszik a helyiséget, ráadásul nem feltétlenül kell sokat vásárolni. Már néhány jól megválasztott textília is teljesen más hangulatot adhat ugyanannak a szobának. Egy vastagabb szőnyeg, egy lemvászonfüggöny, vagy néhány különböző anyagú párna, hát meglepően sokat változtathat az összképen, úgyhogy megyünk bátran dekorálni otthon, én pedig adom mellé a legjobb zenéket itt a Besten.

0: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: nem a legjobb zenék, közlekedési infókat hoztam. Az M3-oson például Gödöllő térségében a leállósávot aszfaltozzák, a 32-es és a 37-es kilométer között a Vásárosna mély felé vezető oldalon mindkét sávot leszűkítették, és a sebességet is jelentősen korlátozták. A munkák ideje alatt a kis bagi pihenőhely sem használható, és átépítették a terelést Gyöngyös térségében az M3-ason a 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leállósáv burkolatát cserélik, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A munka a Gyöngyös nyugat csomópontot is érinti, így Vásárosnamény felé sem le, sem felhajtani nem lehet, Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. Egyetlen csomóponti ág maradt használható, a főváros felé a felhajtó ág maradt szabad. És óvatosan közlekedjen mindenki az M5-ösön és Újhartyán közelében, például a 43-as és a 45-ös kilométer között a műszaki átjárókat takarítják, a munkaterület mellett csak egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper slágerekkel kísérek mindenkit a folytatásban is, most jönnek a hírek itt a 4 óra, aztán érkezik a Biolex és a Slepp is. Széllel szemben, és a Gorillaz is itt lesz rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Akció van!
3: Igen, jól hallottad, az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron, a Széchenyi út 116 szám alatt.
4: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
6: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Adományokkal készülnek a térre a krízis kezelő központban. Szemléletformáló programot tartottak fehérvári diákoknak. Emberre is veszélyes parazitákat vizsgálnak. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Adományokat gyűjt a fedél nélküliek számára a Székesfehérvári Kríziskezelő Központ. A tél közelettével elsősorban férfi melegítő nadrágra, edzőcipőre, valamint alsóneműre van szükség. Emellett törölközött pulóvert, farmernadrágot, kabátot, pólót és zoknit is szívesen fogadnak. Írja az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A felajánlásokat minden nap a Kríziskezelő Központban lehet leadni. A letesérültek emberek mindennapjaiban nyerhettek betekintést a fehérvári diákok. A letesérültek regionális közhasznú egyesülete az Állatok Világnapjához kapcsolódva tartott szemléletformáló foglalkozásokat a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai tagintézményében, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. Mintegy 380 tanuló járta végig a 7 interaktív állomást. Bemutatták a vakvezető és más segítőkutyák feladatait, a brélírás, valamint több speciális eszközt és akadálymentesített játékot. Szimulációs szemüvegben azt is kipróbálhatták, milyen látási nehézségekkel tájékozódni, emellett a helyes segítségnyújtásról is szó esett. A kezdeményezés célja a megértés, az elfogadás és az együttműködés erősítése volt. Az embere is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysokál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara, valamint több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek. Mondta a rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai, hal és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetője.
8: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb hősoros parazita, és egy fonálférge, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométert vándorol, mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több 100 kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségekre.
7: Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg, a nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára

0: 101.8 és 94.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, a Life-al folytatjuk Desiree 1998-as dalával. Az egyik legnagyobb európai sikere. A dal különlegessége, hogy eredetileg egy kicsit ironikusnak szánt, játékos szöveg született hozzá. Desiree arról énekel, hogy milyen furcsa és kiszámíthatatlan tud lenni az élet. A refrénben felsorolt hétköznapi dolgok és abszurd képek, például ugye a horrorfilmek és a furcsa élethelyzetek szándékosan eltúlzottak. A klipben Desiree több különböző helyszínen is szerepben jelenik meg, a videó pedig inkább játékos, színes hangulatú, mint komoly. Különösen nagy siker lett ez a dal Európában, az Egyesült Királyságban a 8. helyig jutott, és több országban is top 10-es sláger lett. Érdekesség, hogy a Life később egyfajta 90-es évekbeli popkulturális visszatérő dal lett, ugye reklámokban, filmekben és televíziós műsorokban is rendszeresen felbukkan. Következik tehát a Life itt a Best FM-en.

0: FM legjobb zenék útinfokkal megyünk tovább. Az M5-ösön például Lajos Mizse térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv járható, és felújítják az útburkolatot az M5-ösön emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-es kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. Az M6-oson is érdemes figyelni, Budapest felé Paks térségében például a 115-ös kilométertől a 114-es kilométerig hézag és repedés javítást végeznek. A munkaterületnél a külső sávot le is zárták, és 60 km/h sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. A Pécsvárad-Vémén csomópont közelében pedig a 171-es és 172-es kilométer között aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
3: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári Jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
2: Őszi szünet, irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
4: Akció van!
5: Igen, jól hallottad, az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
6: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbőrze.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már itt is van az 5 óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán énekel majd Pápai Jóci is. Szól tőle a barokk hamarosan, és Árás is itt lesz velünk pár perc múlva.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
3: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
4: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
6: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
9: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. Önsegítő csoport indul párkapcsolati krízis után.

0: alakult a díj. Az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már egy család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri, egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
1: Párkapcsolati krízis után kínál támogatást egy új fehérvári önsegítő csoport. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda október közepétől csütörtökönként várja azokat, akik szakítást vagy válást követően szeretnék feldolgozni a történteket, tájékoztat a város oldala. A foglalkozások biztonságos támogató és ítélkezésmentes közösséget kínálnak, ahol sorstársak osztatják meg egymással tapasztalataikat. A találkozók célja az érzelmi terhek enyhítése, az önbizalom erősítése és az újrakezdés megkönnyítése. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Változik a hazai kommunális KFT ügyfélfogadása. A szennyvíz elszállítását végző céget munkanapokon, meghatározott időszakokban lehet keresni a rendelésekkel kapcsolatban. A lakosságot arra kérik, hogy az ügyintézéskor a megadott telefonszámokat használják. A szennyvíz elszállítása a változás miatt nem módosul. A terepen dolgozó munkatársak továbbra is a megszokott rendszerint végzik feladataikat. Számolt be róla Kárdony közösségi oldala. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg, a nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes csütörtök délután kívánok mindenkinek 5 óra után is, én Béni Meddia vagyok, és robogunk is tovább egy iráni svéd származású énekessel, zenei producerrel, aki a perzsa dallamokat ötvözi a modern pop és dance zenével, és olyan nemzetközi slágerekkel vált ismerté, mint például a Boroboro.
3: 101.8 és 90.4 Best

Best FM, a legjobb zenék, a Groupies in the Heart, a Delight, 1990-es hatalmas dance-pop slágere, és az egyik legjellegzetesebb száma a korszaknak. A klip legalább annyira emlékezetes, mint maga a dal. Lady Miss Keir elképesztően színes, extra vagáns ruhákban és minkekben jelenik meg, és az egész videó egy pszichedelikus, rajzfilmszerű világot idéz. A dal az amerikai Billboardot 104. helyig jutott, és Grammy jelölést is kapott. Érdekesség, hogy a Delight mindössze néhány évig volt igazán aktív formáció, de ezzel az egy dallal olyan erős vizuális és zenei stílus teremtettek, amelyre később dance és pop előadók is sokszor hivatkoztak. Következik tehát a Delight és a Groove is in the Heart a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például mindkét oldalon lezerték az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt. Az M70-esen az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot zárták le, ott a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M76-os autóúton garanciális munkákat végeznek, ezért Balaton-Szentgyörgy térségében a 4-es és a 8-es kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya irányába október elejéig lezárták. Terelőútként a 76-os főút lett kijelölve a Balaton-Szentgyörgy és a 71-es főúti körforgalom közötti szakaszon. Aztán az M1-esen több helyen is zajlanak a munkák, például szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Hegyeshalom felé a 48-es kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik, Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, úgyhogy arra felé is lassan lehet haladni, több helyen is több kilométer hosszan várakoznak az autósok. A 34-es és a 35-ös kilométer között pedig Hegyeshalom felé szintén a külső és a leálló sáv járható. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Akció van!
3: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
4: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
5: Jöjj kedvesem, gyere.
6: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
7: Őszi szünet, irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezárult a mentők 20 milliárd forintos eszközbeszerzése, erdélyi gyűjtemény lett az év tájháza, eső érkezik a napokban, jól jön az őszi kalászosok vetéséhez. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mentők, EKG-k és más berendezések csaknem 20 milliárd forintból fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közölte, sikeresen lezárta a projektet, amelynek részeként már korábban beszerezte a szükséges eszközöket. A szolgálat egyebek mellett 256 mentőautót, 572 több funkciós defibrillátort, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vásárolt. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta a rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: A kiskumasai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Drávecki kúria és a Szalacsi Zsellérház és pincéi, ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerés. Ismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
1: Kanadai szerző kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerés Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. Az alkotót legtöbben a Vörös önéletrajzáról ismerik. A díjakat hagyományosan december 10-én adják át Stockholmban. Csapadék érkezik a következő napokban, és erre óriási szükség van az őszi kalászosok vetéséhez, írja a Hungaromet. Utoljára 2 hete esett az országban, de a csapadék mennyisége csak kevés helyen haladta meg az 5 millimétert. Az elmúlt egy hétben egyébként nagy volt a napi hőingás, a hidegre hajlamos helyeken a 25 fokot is meghaladta. És jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnap megszűnik a csapadék, elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, kivéve a délnyugati megyékben. Órákra kisüthet majd a nap. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, északon várható a legtöbb napsütés. Akkor a reggeli 0 plusz 12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dancing-nuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség, úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce, 6-5-ig ilyen White Boy, héttől csütörtök érezdensünk DJ Miller.

0: a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house. És hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: minden este.
1: A csütörtök továbbra is dances, vagyis még egy órán keresztül dancelünk, illetve dancel majd DJ Miller. Ő áll a lemezjátszók mögött a következő 60 percben. Gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Csökken idehaza a csapadékos napok száma. Mostanában viszont azért számíthatunk némi esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindul jövő héten a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program. Novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Eddig 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük. Erősítette meg a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítás büntettével gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le. A szállítmányt kísérő személyeket napokig fogva tartották. Többen kaphatják el a koronavírust a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécset, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályvezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullám, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek.
1: Holnap a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, délelőttig mindenütt eláll az eső, és általában több órára előbújhat a nap. A hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, 14-22 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap a borongósabb, esősebb reggel után nyugat felől szakadozik, csökken majd a felhőzet, a csúcsértékek jellemzően 14 és 20 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenék.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: When I met you in the summer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel. Dizájnnapok kezdődnek szombaton Szegeden, több fokkal visszaesik a hőmérséklet hétvégére. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, a keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év felettiek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat, mondta el Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
2: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes körülbelül 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre, az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a járhatósági problémákat elháríthassuk.
1: Dizájnnapokat rendeznek Szegeden. Szombattól a divat a gasztronómia, az építészet területén a térségben dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját mutatják be az érdeklődőknek. Lesznek tematikus séták, beszélgetések, divatbemutatók, kiállítások és gasztrosó is. A fesztivál vendégei pólótáska és linómetsző workshopokba is bekapcsolódhatnak. Egyszerre 3 medve rontott egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében. A férfi a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Ilyen csoportos medvetámadásra még nem volt példa Romániában. A tehén nem élte túl a támadást, a gazda úgy menekült meg, hogy a közelben turisták jelentek meg, akik zajjal elijesztették a medvéket. Holnap megszűnik a csapadék, elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, kivéve a délnyugati megyékben. Órákra kisüthet majd a nap. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, északon várható a legtöbb napsütés. Akkor a reggeli 0 plusz 12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás csütörtök estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nagyon-nagyon pörgök, hiszen már nincs sok hátra, és lassan itt a hétvége, ezért is jó a csütörtök, mert ez a kis péntek, úgyhogy most Akonnal kezdünk, ennek örömére jön a Locked Up.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. 1999-ben óriási siker lett a Wham Dude Project és a King of My Castle, de tessék elképzelni, hogy a dal már 1997-ben készen volt, csak egyszerűen nem jött meg neki az az átütő siker. Kellett egy remix hozzá, amit egy bizonyos Roy Melon készített, és ez a dance úgymond újragondolás meghozta az igazi sikert, és innentől kezdve kilőtt, mint egy rakéta.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, és főleg Avril Lavigne rajongók, van egy jó hírem, hogy nemrég, közel egy év után először megjelent egy kép az énekesnőről a közösségi médiában. Na persze nem az ő oldalán, hanem Paris Hilton oldalán, hiszen Paris Hilton az ő húga, közrefogták Avril Lavigne-t, és a saját márkás ilyen női kence reklám bemutató partiukon ott bájologtak az énekesnővel. Amúgy Avril egy percet nem öregedett, tehát még most is el tudnám mondani, hogy 10 éves, összvisz annyi, hogy hát egy kicsit azért tömörebbnek tűnik így első körben, de amúgy tök jól nézett ki. Azok a cikkek, hogy beteg volt, vagy éppen, hogy dublőrt használ, szerintem ilyen tök nagy marhaságok voltak. Egy a lényeg, hogy ő jól van, ha minden igaz. Mondjuk, hogyha bulizni jár, akkor tuti, jön a girlfriend tőle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön egy olyan dal, ami tipikusan az a fajta, hogy nem kell érteni a szöveget, főleg azért, mert spanyolul van, viszont a lábunk, a testünk és az idegvégződéseink, azok teszik a dolgot helyettünk, és lefordítják, és mutatják, hogy merre kell menni, mutatják, hogy milyen ütemre kell táncolni. Hát ez az Afro Medusa és a Pasilda, és nem hiába hódította meg ez anno Ibiza partjait. Valamilyen szinten már értem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kérem szépen tegye fel a kezét az, aki tudja, ki az a Defunct Duana. Nagyon? Nem? Senki? Senki többet? Na, kérem szépen, ő egy tajvani őslakos, akinek a hangja Enigma Return to Innocence című dalában megtalálható és hallható, és ez egy tajvani őslakos dala, amit eredetiben rögzítettek, hiszen Enigma így a világzenét az elektronikus zenével összeházasította, és nagyon jól sikerült, és én, és szerintem milliók vagyunk így vele, imádjuk. Úgyhogy itt nem húzzuk az időt, hanem indítjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Lezárult a mentők 20 milliárdos eszközbeszerzése, kanadai szerzőnek ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat. Eső érkezik a napokban, és hűvösebb is lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mentők, EKG-k és más berendezések csaknem 20 milliárd forintból fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közölte, sikeresen lezárta a projektet, amelynek részeként már korábban beszerezte a szükséges eszközöket. A szolgálat egyebek mellett 256 mentőautót, 572 többfunkciós defibrillátort, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vásárolt. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az Évtájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta a rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: A kiskunmajsai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Drávecki kúria és a Szalacsi Zsellérház és pincéi, ők nyerték meg, egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
1: Kanadai szerző kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerés Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. Az alkotót legtöbben a vörös önéletrajzáról ismerik. A díjakat hagyományosan december 10-én adják át Stockholmban. Csapadék érkezik a következő napokban, és erre óriási szükség van az őszi kalászosok vetéséhez, írja a Hungaromet. Utoljára 2 hete esett az országban, de a csapadék mennyisége csak kevés helyen haladta meg az 5 millimétert. Az elmúlt egy hétben egyébként nagy volt a napi hőingás, a hidegre hajlamos helyeken a 25 fokot is meghaladta. És jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnap a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, délelőttig mindenütt eláll az eső, és általában több órára előbújhat a nap. A hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, 14-22 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap a borongósabb, esősebb reggel után nyugat felől szakadozik, csökken majd a felhőzet, a csúcsértékek jellemzően 14 és 20 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos, de még egyszer nagybetűvel csodálatos csütörtök estétek, amikor is 9 óra után 3 perccel, most már lassan 4 perccel Timbaland kezd Nelly Furtadóval, ez a Give It To Me.
3: Ez a Night Shift a

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt a zenei szakértők, a szakik, az igazi zenetudorok összvisz csak úgy jellemeztek, hogy reggae fusion. És ez nagyjából azért volt, mert volt egyszer egy Maxi Priest, aki keverte az R&B-t a poppal, és egy biztonság kedvéért egy kis reggivel. Majd kijött egy olyan dallal, aminek az volt a címe, hogy Close to You. És ez a dal még Amerikában is az első helyig jutott, és brit reggae énekes, vagy reggae dalszerző ilyen előkelő helyen, főleg Amerikában, úgyhogy le a kalappal, és le a play gombbal. Bizony!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt Tupac és a Changes. Egy olyan dal, ami hiába csak 1998-ban jelent meg, 2 évvel azok után, hogy Tupac Shakur meghalt. Még most 2026-ban is nagyon időtálló, mert hogy a társadalmi problémákról beszélt ilyen-olyan módon, és azért valljuk be őszintén, amíg lesz világ, amíg lesz emberiség, addig mindig lesznek társadalmi problémák. A Kánaán, az a mindenki boldog és minden jó lesz, az soha nem fog eljönni. Én legalábbis így gondolom, úgyhogy nagyon, de nagyon remélem, hogy Tupacnak egyszer igaza lesz, de nem hinném, hogy az 2026-ban lenne. Mindegy, erről ennyit, megyünk tovább. Jön most Sophie Ellis-Bextor, ez a Get Over You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, úgy néz ki, hogy ez most egy olyan óra, amikor olyan dalokat kell konfolnom, amik nagyon-nagyon-nagyon jóval azelőtt megjelentek már, még mielőtt igazi világslágerek lettek volna, mert hogy mindegyiknek kellett egy új gondolat, egy remixelés, egy kis push, és így volt anno a Kossin is, mert hogy elméletileg 2001-ben debütált, és akkor lett óriási nagy siker, de jóval régebben megvolt, csak kellett hozzá pár remix, pár új gondolat, és már minden rendben is volt. És hogyha megnézzük, hogy hova jutott, akkor nem mindegy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Emelkedhet majd a koronavírusos esetek száma. Egyre kevesebb a csapadékos nap idehaza. Mostanában azért számíthatunk majd némi esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindul jövő héten a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program. Novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Többen kaphatják el a koronavírust a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécset, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. Ezeken a területeken várhatóan emelkedik majd a fertőzések száma. Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Szombaton és vasárnap egyebek mellett javítják majd a váltókat, sineket, aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Az ezzel kapcsolatos közlekedési változásokról a MÁV Inform oldalán olvashatnak. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek.
1: Holnap megszűnik a csapadék, elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, kivéve a délnyugati megyékben. Órákra kisüthet majd a nap. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, északon várható a legtöbb napsütés. Akkor a reggeli 0 plusz 12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás csütörtök estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim 10 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy 2 óra múlva már itt van a péntek, úgyhogy lassan indul a hétvégem, de addig még nagyon jó zenét le kell játszanom. Most a Freemasons kezd, ez az Unin White-it.
3: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az az idő, amikor segítek azoknak, akik teljesen, de tényleg teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Kit miért kell felköszönteni, na meg főleg mikor? Azért, mert így nevezték el a szüleim. Na én azt mondom, hogy vágjunk is bele, holnap Dénes névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni az Ábrahámokat, az Ábrisokat, a Dieneseket, az Eleméreket, a Güntereket, a Seronokat, és még sorolhatnám, mert nagyon sokan vannak, de a Sára még azért egy szép magyar név. Úgyhogy hallottátok, hogyha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, holnap reggel ez legyen az első dolgotok, hogy egy SMS vagy egy telefon formájába üzenjetek neki. Ennyi, mi pedig most megyünk tovább a legjobb zenékkel, hölgyekinek itt van Jade és a Don't Walk Away.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most engem ért az a megtisztelő feladat, hogy egy gyönyörű, szép, nagyon okos és nagyon kedves hölgyet kell üdvözölnem itt a rádión keresztül, úgyhogy Zsigmond Orsikának innen is egy csodaszép estét, egy csodás hetet, egy csodás hónapot, egy csodás évet és egy csodás életet kívánok. Jó magam, én Big Falvi Tomi, az összes barátja, összes ismerőse, és nagyjából ez a közel 10 milliárd ember már lassan a földön. És hogy milyen zenével üdvözöljük Orsikát, hát ezt kérem szépen Tom Novim és a Your

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2007-et írunk, amikor Kelly Rowland már kiválta a Destiny's Childból, és piacra dobja a Work című dalt, ami úgy, ahogy megy, de az igazi áttörést azt hozza neki, amikor 2008-ban a Freemasons nevű angol duó felkarolja, és csinál rá egy remixet. Na, ez aztán teljes áttörés, pedig először R&B stílusban gondolták meg ezt a dalt, de utána rájöttek arra, hogy ez a dance, meg egy kis elektronika sokkal jobban áll neki, és sokkal több emberhez el is jut, úgyhogy így maradt. És milyen jól tették? Kelly Rowland, Work, most itt a Best FM-en.

0: repít.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal története különösen érdekes. A német Fragma instrumentális Tokami című számát összekeverték Coco Star 1996-os I Need a Miracle című dalának énekével. Ez egy ilyen nem hivatalos mashup volt, tehát azt jelenti, hogy nem volt lejelentve, nem volt bejelentve, nem volt kiadva, viszont annyira kedvelték az emberek, annyira pörgette a bulizókat, hogy egyszerűen muszáj volt így hagyni és hivatalosan is kiadni. Ennyi. Két külön dalból született egy harmadik, amely mindkettőnél nagyobb siker lett. Néha-néha történnek azért csodák a keverőpultban. Ennyi. Fragma, Tokas Miracle.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás csütörtök éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 11 óra elmúlt, úgyhogy indul az utolsó órája ennek a kis pénteknek, és hivatalosan is belemegyünk a normál péntekbe. Michael Jacksonnal, hiszen ő kezd, ez a You Rock My World.
1: Ez a Night Shift.

kopik. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Azt mondom, vágjunk is bele. 13 fokra ébredünk, az tök jó. 19 lesz napközben, az már annyira nem tök jó. És a biztonság kedvéért közepesen felhős lesz az időjárásunk. Plusz egy hidegfront érkezik erős széllel, aminek aztán egyáltalán nem örülünk. Én meg pláne nem, mert a térdem, vállam és a fejem is frontérzékeny. Úgyhogy a sorstársaimnak kitartást, na meg persze mindenki másnak is, de egy a lényeg, hogy holnap már péntek van, úgyhogy fel a fejjel. Jamiroquai pedig tesz róla, hogy ne lógassuk az orrunkat, hiszen jön most a Can't Heat.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy vidám dal, ami látszólag vidám dal, mert valójában arra hívja fel a figyelmet, hogy mi emberek hát elég durván nyessük a környezetet, és durván teszünk azért, hogy ez a bolygó lassan így ne akarjon minket saját magán tudni. És mindez Johnny Mitchell egy Hawaii utazásán fedezte fel, és gondolta át, és írta le, amikor is azt látta, hogy a Hawaii környezetet hotelekké és parkolókká alakítják át. Úgyhogy ezért jön most nálunk a Counting Crows, Vanessa Cartonnak kiegészülve, ez a Big Yellow Taxi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezek közül valamelyiket meg kéne keresni, ha megvan, akkor mindenféleképpen lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha ez is megvan és elnyerte tetszéseteket, akkor egy like és egy követést gombot dobni ránk. Mi pedig ezt nagyon, de nagyon szépen köszönjük előre is, és ezért hozom most Mary J. Blige, szerintem örök érvény.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ennyi volt a móka mára. Remélem, hogy mindenki jól érezte magát. Én nagyon, és remélem, hogy holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, szép álmokat, csodás estét, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ain't no country club either.